0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral.
0: Poptarisznya.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
0: Poptarisznya.hu.
2: Egy nyugodt, békés sziget az internet tengerében.
0: Relax.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Poptarisznya. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Best of Disco.
1: Best of Disco külön kiadás.
0: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
1: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
0: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

fél, hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz holnap majd, velünk holnap mi lesz. Fázik a nap, reszket a hold is, én csak azt tudom, hogy úgyis itt lesz.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Ez a poptarisznya.hu,
1: ahol a slágerek rendezvúznak.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.
2: Hi, this is Mike Marine.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Disco.
1: Best of Disco különkiadás.
0: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
1: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
0: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten.
0: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

move, dance, take your chance and dance.

0: Kétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Kétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.
0: Poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika.
1: Betol itt a poptarisznye.hu-n.

Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptalisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral.
2: Ez itt a poptalisznya.hu.
3: Only the best music.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Ma 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Ma 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Ma 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Ma 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
0: Poptarisznya.hu.
2: Egy nyugodt, békés sziget az internet tengerében.
0: Relax.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Ma 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Ma 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Ma 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Ma 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Poptarisznya.hu.
1: Slágers.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrock Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptorisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Ma 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Ma 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
3: Itt a poptarisznya.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: 8:55 perc van, szép estét kívánok mindenkinek, Hajcsár Attila vagyok. Alig egy óra múlva Best of Disco Hargitai Gáborral. Remélem, hogy a Gabi beér időbe a stúdióba. Egy-két órával ezelőtt küldött egy képet, akkor éppen arra szolgattak az M1-esen. Meg mivel holnap buli lesz valahol Pesten, ezért még el kell foglalja a szállását, ki kell pakolni a technikai berendezéseket, és csak utána tud jönni. Tehát reméljük, hogy ide fog érni. Ha úgy alakul, hogy nem, akkor én 20 órakor el fogom kezdeni a Best of Disco-t. Mert hát a műsornak időben kell indulni. És aztán, amikor a Gabi megérkezik, akkor átveszi majd a hatalmat itt a stúdióba. De szerintem nem lesz ezzel probléma, mert...
1: Tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.
0: Na de, ha már itt vagyok, akkor egy picit belenyúlok a zenetárba. A ma esti műsor posztja már kint van a Facebook oldalunkon, aki hallja és követi innentől kezdve a poptarisznya.hu esti műsor kínálatát, nyugodtan írjon be. Science Circle és Ken László. Egy remixben.

Silence Circle és Ken László egy közös remixben. Hey Hey Guy és a Touch in the Night. Mike Perry és a Rhyme Behind the Moon egy olyan változattal, amit én nem is emlékszem, hogy játszottam volna, még a műsorban se nem, hogy így szabadon. 20 órától Best of Disco különkiadás Margitai Gáborral. Egészen éjfélig. Közben már vannak, akik beírtak a posztba. Köszönöm szépen, Rózsás József, Josie, szuper esténk lesz. Cifra Zita, igyekszünk hallgatni. Természetesen ki lesz majd a Mixcloudra helyezve ez a műsor is. Jaj, hogy mikor, azt nem tudom, de igyekszem majd a hétvégén, mert most gyerekes hétvégén van, és hát ilyenkor megyek én is a fiammal minden felé, de vasárnap estig mindenképpen ki lesz. Hoztam a Gabinak egy kis meglepetés vacsorát. Pár szelet ilyen rántottus véleség így becsomagolva, megmondom őszintén, hogy már ugye nem illik belenni, hát amíg nincs itt a vendég, addig én sem nyúlok hozzá, de már így...

más változat, kicsit a szinti át lett tekerve. Ettől függetlenül, ha egy kicsit rövidebb lett volna, még azt mondanám, hogy egészen jó kis változat volt. Na de amivel most megyünk tovább, az sem semmi, ahogy mondani szokták mifelénk. Ugye Tembi Love Me Forever című dalát az természetesen mindenki jól ismeri, hiszen ez egy igazi klasszikus, főleg a bulikon nagy sikerrel szokott menni. Na de itt van egy 2025-ös változat. Jöjjön tehát a Love Me Forever. Pulira fel.

Perez Gábornak köszönöm szépen a képet. Egy kis konyhát kell elképzelni, és ahogy jól látom, ez egy sparhelt, meg egy gáztűzhely így egymás mellett, és persze ott van egy ilyen bulis hangfal a megfelelő fényekkel beépítve. Hát akkor nálad már a konyhában megkezdődött a jó hangulat, örülök neki. És Zarándok Balázs is bejelentkezett, azt mondja, sziasztok, mindenkinek szép estét és jó zenehallgatást kívánok. Hargitai Gabi, jöjjenek a jó zenék. Én is ezt mondom, de először jönni kell a Gabinak, és aztán utána jönnek majd a jó zenék is, de lehet, hogy zenével én is tudok segíteni egy kicsit. Addig sem gondolok itt arra a tárra, ami itt figyel az asztal, ugye kiviszem. Na minden esetre most jöjjön valami.

méghozzá egy olyan változat, ami ment már többször itt a poptarisznya.hu-n, az én műsoromban is, Popovics Laci koktéljában is. De ritkán szoktuk felrakni már, hogy 13 perces, de most van rá időnk. Ez a Bonnie M. My Flight to Venus és a Rasputin egyben. Hú, nagyon-nagyon rég, amikor Kis Gyuri még szerda délelőttönként csinált itt nálunk zenetúrmixot. Akkor hozta azt a CD-t, ami azt mondta nekem, hogy nézd csak meg, hogy mi a legutolsó track. Jó, hát látom, Night Flight to Venus. Láttuk már az albumot és ismerem. Aha, akkor nézd meg az időtartamot. Bizony, ez egy különleges kiadás. A klasszikus albumon nincs rajta.

azt írja egyébként Perez Gábor, hogy jövő héten be is fűtök. Lehet, hogy be kell. Hát most már is sem megy a klíma stúdióba, de majd

Fly to Venus, és a Rasputin. Persze Péter írja, sziasztok, szép estét mindenkinek. Ezt azért meg tudnánk szokni, hogy minden pénteken már este 7-től Hajcsár Attila pörgeti a zenéket. Jaj, de jó ez a hosszú verzős Bonián. Hát ilyen nem lesz, mert hogy most igazából Popovics Laci barátom műsor idejében vagyunk. Kinek innen is nagy köszönet, hogy az egy órával hamarabbi műsorkezdés miatt átadta nekünk az estét. Na, ha minden igaz, akkor itt a Gabi.

akkor most már biztos, hogy lesz Best of Disco pontosan 20 órától, mert hogy Margitai Gabi itt van. Megyek le érte. Modern Talking.

0: legalább már hallották, hogy itt vagy. Jó estét kívánok!
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Jó estét mindenkinek!
0: Szóval meg lehet nyugodni, bármi is történt ma az M1-esen, te ide értél.
1: Igen, és ez nem a tévé, hanem az út.
0: Igen, igen. Hát most már úgy tűnik, hogy a tévéadás...
1: A tévé az rendben van, az út még
0: azon
1: nem.
0: Nincs semmi probléma. Gabi, te azért rendszeresen jársz most külföldre.
1: 13 éve, igen.
0: Igen. Diplomata útlevelet kértél?
1: Nem.
0: Nem? Pedig egy ilyen,
1: helyes, tudom,
0: egy ilyen helyesírási hibáktól hemzsegő iPhone-os üzenetet nem próbáltam még meg megküldeni?
1: Nem.
0: Nincs meg az történet, látom.
1: Nincs neked. Meg, de kaptam már egy képet, valaki küldte, aki jön holnap a buliba, majd erről később, és akkor nézem, hogy mi. Nem tudom a sztorit, úgyhogy majd mondd el.
0: Kedvenc focistánk Zsuzsák Balázs kért hajnali kettőkor szeretett külügyminiszterünktől egy helyesírási hibáktól hemzsegő e-mailben, hogy legyen kedves már neki küldeni akkor majd egy diplomata útlevelet.
1: Ez régi sztori?
0: Ez régi sztori.
1: Gondolom, igen, mert igen, nincs igen. Mindenkinek minden évben szerelme, nem?
0: Na, 19 óra 58 perc, én teljesen el vagyok itten tekeredve, mert hogy
1: ez ülésrend van.
0: Igen, úgyhogy hamarosan kezdünk.
1: Oké. Okay.

0: Indul a Best of Disco külön kiadás.
1: Itt a Poptarisznya.hu.
2: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
3: Hargitai Gábor műsora.
4: Éppen ezért most Halcser Attila fog először beköszönni. Szép jó estét kívánunk mindenkinek.
5: Jó estét mindenkinek.
4: Senki ne ijedjen meg. Nem vettem át itt a mikrofont, hanem csak arról van szó, hogy ha megint megkaptam a megtisztelő feladatot, hogy elmondod a nyitó konfot. Hát mondom, jó van, akkor jó.
5: Mert
4: van, akkor.
5: Kedves hallgatóknak mondom, hogy ez mégiscsak az Attila és a Popovics Laci műsorsávja, úgyhogy én itt idegen vagyok még legalább egy-két óráig.
4: Így igaz, ha már említetted, akkor Popovics Lacinak köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta.
5: Így licenszelte a műsorsávját, igen.
4: A műsorsávot, és hát vendégünk is van, Alexius Kata személyében. Szia, Kata!
6: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
4: Te is most már gyakorlatilag állandó bútordarabbá váltál ismét. Hát, mert azért ismét, most már igen. Úgy követed a Best of Disco-kat, talán legutóbb is, vagy előtte biztos bent voltál. Én emlékszem rá.
5: Idén nem.
4: Akkor
5: volt,
4: tavaly igen. Voltál bent. Sőt, én képzeld, én most találtam egy olyan felvételt, hogy itt táncolunk a stúdióba.
6: De
4: tehát
6: volt.
4: Te is,
5: emlékszem,
4: meg a Gabi is.
5: Igen.
4: És nagyon nyomtuk. Én nem tudom, hogy engem hogy tudtatok erre rávenni, de még azt hiszem, hogy én
5: mert
4: is.
5: Olyan zenék voltak.
4: Mert jók voltak a zenék.
5: Hát ennyi, kész.
4: Gabikám, június 19-én voltál utoljára, ezt rég most megsasoltam. Rég volt, szép uh-huh. Volt, akkor már...
5: Indult a nyári szünet, most meg már vége
4: voltunk,
5: is van.
4: Benne uh-huh. Voltunk a hőkupolába és mindenféle...
5: Azóta nem esett, annyit biztosan tudunk.
4: Ja, igen, hát csak jelképesen. Mégis a ma este folyamán mindazok, akik majd éjfélig velünk tartanak, mire számíthatnak tőled?
5: Hát szokás szerint hoztam olyan dalokat, amiket az eddigi műsorban sem játszottam le, talán bulikon sem játszhattam le, mert éppen inkább rádiós zenék, nem pedig bulizósok, illetve bemutatok egy kis órás blokkot a holnapi buliból, amiről majd mesélek.
4: Mert hogy, és ezt mindig el szoktuk mondani, hogy te tulajdonképpen rádiós is vagy.
5: Jaj, ne kezdzel kezd.
4: Kiadó is vagy. Kiadó is vagy.
5: Nem, jó, kiadó vagyok, igen. Bulikat csinálok. És néha előadói rendezvényeket is csinálok. Igen. És a legvégén van valami. Tehát még a jó, bevásárlás, meg minden után, hogy rádió, néha
4: én,
5: rádió.
4: Én azért kezdtem a rádióval, mert nekem az a szent.
5: Hát te rádiós az, vagy, én meg azért mindig elmondom, hogy azért elmondom. Én inkább ilyen beszállingózó vagyok.
4: De egyébként holnap is lesz Bulijáról, ahogy az előbb beszéltél, majd igen. Ez említése kerül, de hát beszéljünk a Kell László Fred Ventúráról, mert hát az lesz most itt az igazi.
5: Hát igen, itt sok minden van most hirtelen, a következő több mint egy hónapban. Október 24-én az Alba Bárba jön Kell László Fred Ventúra, szokásos régi pajtások, őket már harmadszorra fogom látni.
4: Azt láttam szintén.
5: Nem, igen. Ő nem jön, vagy legalábbis nem tudok róla, igen. Fellépni biztos, hogy nem fog, mert az én estém lesz. A Keron lesz még Hollandiából, aki 35 éve nem állt színpadon, és 3 éve nyúzom, hogy jöjjön el, mert van egy dala, amit én nagyon-nagyon szeretek, amit ma szintén le fogok játszani. És egyébként rengeteg dala van, amiben közreműködött, csak nem a Keron néven. Ő jön, illetve Gianni Durante, azaz Sanyika barátunk is ott lesz. Tehát 4 fellépő lesz az este folyamán, egészen hajnali 4-ig, 4:30-ig biztos, hogy zenélünk.
4: Igen, és ha jól tudom, akkor nem úgy lesz, hogy most a fellépők egybe lenyomják a műsort.
5: Így van.
4: Hanem itt egy picit
5: buli keretében. Ilyen, így igen, van, így van.
4: Hanem hát itt akkor lesz lehetőség a szokásos, úgymond klasszikus parti dizsire, amit így a Gyurival együtt fogtok gondolom
5: így
4: elkövetni.
5: Van. Így van.
4: És akkor bizonyos időközönként be van jelentve, hogy és akkor most
5: pontosan
4: Fred
5: így van. Hát jobban tudod a műsort, mint én. Igen.
4: Na nem, hát
5: fejben én is most raktam össze az elmúlt egy-két napban, igen, hogy legyen, mint legyen.
4: Te is, mint az alkotmányt. Jött a vonaton, mi?
5: Ja, azaz. Igen. 8-kor kaponyítás, és akkor utána indul, de egy egész estés program van szó, így van, ahogy mondtad.
4: Jegyeket lehet még kapni?
5: Lehet még kapni, és mivel a hely az egy klub,
4: igen.
5: Itt most nem az van, hogy akkor 3, 4, 5, 6, 700 ember bőven befér, korlátolt a vendégtér, meg nem is szeretném, hogyha nagyon hering lenne, tehát inkább azért mindenki lássa ezt a megfelelő pozícióból, és hát tudod jól az Albabáról, hogy azért az ott plac azért nem olyan óriási. Igen, a tixa.hu/retro-disco-show cím alatt lehet jegyet rendelni még, 9990 forintért. Tehát nem csak a buli retro, hanem az ára is a jegynek.
4: Linket a mai műsor posztjában el fogom helyezni.
5: Jó.
4: Ennyivel is segítjük akkor a
5: köszönöm
4: lehetőséget
5: szépen.
4: Mindenféleképpen. Hát most az jutott eszembe, hogy és azért majd nehogy az legyen, hogy a Kell László kimarad, ugye?
5: Tehát ja, a finnországi?
4: A dohányzóba, ugye?
5: Hát ez valami okay. Óriási, de azt majd elmondom a dalok közt, ez valami elképesztő. Na. Ja, a dohányzós!
4: Igen.
5: Ja. Ezt mert mindig, Finnországban mindig, meghirdettek egy bulit, igen. Október 24-ére, és egy kedves ismerősöm átküldte, hogy Fred Ventura meg Kell László ott lesznek Finnországban.
4: Igen?
5: Hát akkor gyorsan, úgyhogy 3%-on volt a telefonom, este 11 után leültem a busz megállóba, éppen leszálltam, már infarktus közben közeli állapot, Fredre ráírtam, hogy akkor ez most micsoda, Fred Venturára, és akkor írta, hogy nem, ez csak valami kamu, de valószínűleg egy buli lesz, és akkor a neveket úgy tették ki, mintha ezek az a sztárok föllépnének, fölvacsorolva pár
4: év. Jaj, szoktak ilyet csinálni.
5: De ez nagyon gáz.
4: Kiraknak egy előtt, és oda alá van írva. Itthon is van ilyen, igen. Na, most nem akarok ebbe annyira
5: belemenni. Oké, de ez nagyon ilyen. Megtévesztő. A közönséget is megtéveszti, meg sokaknak. Tehát nyilván nem lehet egy művész, igen, egyszerre két helyen, de Fehérváron lesznek, az biztos.
4: Igen, felép a Boniem, egyszerre 8 helyen a világban.
5: Igen, vagy a...
4: Igen, tudjuk, igen.
5: Volt egy másik, a Master Blaster, azok három tagot, és három... Én mondom, hol a két másik tag, mikor interjút csináltunk? Hát fellépnek, egyik itt van, a másik meg amott.
4: Na, hát erről van szó.
5: Igen.
4: Kata, gyorsan, röviden, mert a gumizenét mindig visszahúzogatom, mert ezen csak 2 perc van. Veled mi történt itt az elmúlt hetekben, hónapokban, nyár, hogy telt?
6: Nagyon
4: és egyáltalán.
6: Jól élveztem, végre nem fáztam, jó idő volt, úgyhogy én sírom vissza.
4: Igen?
6: Igen. Szerintem én vagyok az egyszem UFO, akinek ez hiányzik.
5: Ő szereti ezt a hőmérsékletet, ez ami hihetetlen.
6: Én nagyon éltem.
4: Igen?
6: Ezt már nem szeretem, ezt a most.
4: Ezt már nem szereted?
5: Én igen, ez olyan jó kis hűvös.
4: Aha. Na jó van, és akkor te most ugye elvoltál, nyaraltál, sütöttél, főztél, azt is szépen ment. Köszönjük szépen a poptalisnya.hu részére elhozott és felajánlott kókuszkockákat, ugye? Mert az majd, úgyhogy ma teljesen fölösleges volt a konditerembe ismét elmenjek, de mindegy, mert ugyanezt mondtam egyébként múlt hét pénteken is, amikor a bakelit party volt, és akkor meg szintén itt a két barátommal kiraktunk egy ennél egy kicsit erebélyesebb tálat, mert hát ugye akkor azért más testalkatú emberek is összejöttek. És muszáj volt ennek megfelelően.
5: Attila nagy sültekkel fogadott most is minket, mert ő már délután nem evett, és akkor itt tettünk még így a konfok.
4: Igen, előtt. És egyébként mondtam is itt, mert én beleszóltam itt az adásban 8 óra előtt, hogy ide le volt már rakva az asztalra.
5: Így volt.
4: És miközben így dumáltam, így jöttek az illatok az orrom alá, és mondom, hát azért mégsem. Úgy gondoltam, hogy mondjuk egy ilyen modern talking felkonfolás közben így a kezemmel szépen a fólia alá nyúlok, és egy kis húsi.
5: Hundred years.
4: Mint a hülye turisták, akik mikor felszállnak a buszra, mert csak a magyar turisták ilyenek, ugye, hogy hajnali 5 órakor felszállnak a buszra, és egyből mindenkinek egy ilyen rántott csirke comló ki így a szájába.
5: Ha buszos kirándulásra mész, akkor még szerencséd van, még hagyma is van benne, és azt a végébe is érzed.
4: Igen, igen.
5: Óriási.
4: Valahogy mindig ránk jön az evés, nem?
5: Tehát, elképesztő.
4: Tehát én soha életemben még reggel 5 órakor nem ettem.
5: Én se. De ilyen buszos úton voltam, és ott tényleg ez van.
4: Buszra, tényleg ez van. Akkor beindul benned, igen, ez a együnk már valamit.
5: Nem csak benned, igen. A szomszéd már a fóliából szedik ki a...
4: És akkor csomagolják ezeket a rettenetes fasírtokat.
5: Hú, és ilyen hagymás, mert előző nap 2 napig sütötte, és akkor hú, de jó, most mennek buszos útra.
4: Tehát aki egy ilyen kirándulásra fasírtos kenyeret hoz, hát...
5: Aki egy ilyen kirándulásra elmegy.
4: Most az egy másik történet, de
5: ja,
4: ha már
5: ott vagy.
4: Ha már elmész, okay, akkor... Na jó. Akkor azért az szörnyű. Mondjuk, amikor én Egyiptomban voltam nyaralni, valahogy úgy jött a gép, hogy hajnali, nem tudom, ilyen 3-4 óra felé fölkeltettek a sztjuárdeszek, hogy hozták a reggelit. Uh-huh. És akkor így néztem rá, mondom, csillagom, mondom, semmilyen zsidó keresztény kultúrkörben nem étkeznek hajnali 3-kor. Ezt mégis hogy képzelted? És akkor mondta, hogy hát neki azt tálalni kell. Hát mondom, inkább hagyja aludni. Úgyhogy. Na, hát bár ez a műsoridő 4 óra, de azért nem beszéljük szét. Hát akkor mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk.
5: Ez pontosan így van, jó szórakozás, és akkor az első dalt fel is konferálom, az egyik személyes kedvenc következik, vagyis azzal indítunk, ez a Maltéza és a Mama. Best disco in town.

Fancy és a Voice in the Dark egy Happy Vibes mixben 2008-ból. Szerintem ez a legjobb verzió ebből az albumból. A következő felvételt szerintem valamikor régen játszottam már, de annyira jó dal, hogy muszáj még egyszer. Linda Jo Rizzo következik, és TQ egy duettel, Life is a Story.

TQ és Linda Jo Rizzo. Ez olyan autós zeme szerintem, nincs autón, de ez olyan, hogy berak az ember is, akkor hallgatja. Hát a vonaton nehéz ilyet, mert az úgyse indul el, meg mindegy, ez hosszú. Ez a dal egyébként 2015-ös, és Linda Jo Rizzo előtte is, meg utána is elég aktív volt, jár fellépni szerte a világba. És ha már hölgyek, a diszkó világ,

Gábor, jöjjön egy másik. Aki a System Scene Blue-val karöltve 2005-ben megalkotta ezt a remek művet. Patty Ryan és a System Scene Blue. Should I stay? Should I go?

0: Bad Boys Blue és Tom Hooker duettje Without Love, ez pedig épp Scarlett hangja, aki John lánya. És amikor idén, márciusban Barcelonában, hát ezt már elmondtam az előző adásban, hogy milyen jókat iszogattunk majdnem hatig, amikor jött a feleség le, és azt mondta, hogy te John, most már föl kéne menned a szobába.
1: Ezek az asszonyok.
0: Hát igen, és pont arról volt szó, egy ukrán srác is ott volt, meg egy-két ilyen jó ismerősük, hogy ezt a dalt ki kéne adni 12 incses vinyl, mert soha nem jelent meg. És
1: miért nem adott ki?
0: Az volt a cél, és azt beszélgettük, és mondta John, hogy ő mindenben segít, de hogy a Tomot el kéne érni, de közben ott van a producere is, a Niki Kieregato, és hogy hát így hármuk közt vannak a jogok, és hogy hát ez azért nem jelent meg, mert igazából senki nem járta végig ezt az utat. Hát aztán kinyitottunk egy üveg viszkit, aztán mi ezt az utat végigjártuk.
1: Mindenkinek fizetsz egy felest, és alá van írva a szerződés.
0: Óriási volt, tehát ez elképesztő élmény volt. És akkor mondtam, hogy hold you in my arms, és fölpattant, és elkezdte énekelni a dalt. Ott lenne a halba, amikor mindenki elvonult aludni, persze nem zajongott olyan szinten. De hát ez a John, úgyhogy így szeretjük.
1: Ja, egyébként egy végtelenül közvetlen ember.
0: Abszolút. Szóval közvetlenül is, meg bunkó is tud lenni.
1: Igen.
0: De hát ez 2000, mikor volt? 2009-ben a Petőfi Csarnokos bulimnál azért ez kiteljesedett. De van bennem, tehát tényleg szerethető, szóval nagyon ellentmondásos, nem tudom ezt elmondani, hogy van egy ilyen oldala is, de ha úgy megkedve, meg ott tényleg, jó, tök jó volt.
1: Igen, a legutóbbi aréna fellépésükön is az volt, hogy valami nem stimmelt a technikával, és hát eléggé keresetlen stílusba és különböző kézmozdulatokkal leoltott azt a szerencsétlen technikust.
0: Hát ez ilyen. Még egy kicsit zenél a Spatial Box, és aztán utána pedig Facebookozunk, felolvasunk pár üzenetet, jó?
1: Jó.

0: Még hogy a fiatalabb generáció nem szereti ezt a műfajt. Hát ezek alig 30 pár éves olasz srácok, és ilyen zenéket alkotnak.
1: Már bizony, vicc. És milyen jó kis dalok voltak.
0: Így.
1: Gabikám, arra gondoltál, hogy akkor egy kis Facebook, közös
0: Facebookbe.
1: Igen,
0: mert már így gyűlnek az üzenetek.
1: Nem tudok én sem most
0: kedvesek
1: a mikrofontól megszabadulni, úgy látom mindenáron azt szeretnéd, hogy én is szerepeljek, úgyhogy...
0: Jaj, úgyhogy ez, mert nem szeret ez... szerepelni, ez az egyik, kettő, igen. Meg... ne viccelek, meg jobb, hogyha így pingpongozunk
1: de
0: az üzenetekkel.
1: De egyébként igen, egy kicsit legalább vegyesben nyomjuk, úgyhogy... De mivel te vagy a főműsorvezető, hát kezdte.
0: Akkor Bartáni Mucsirnitával kezdem. Gábor, zsúfolt lesz a hétvége, ezt üzente. Pontosan tudom, mire utalt. Egyrészt erre a műsorra, illetve a holnapi bulira, amiről majd később fogok beszélni.
1: Igen, ő volt az a kedves hölgy, aki a legutóbbi bulin odajött az a... Te vagy a Hajcsár Attila? Mondom, igen. Jaj, de jó, azt mondja, minden pénteken hallgatunk.
0: Igen, igen.
1: Egy ilyen abszolút sziszikecs kinézetű hölgyről beszélünk, aki azóta is szokott nekem írogatni, meg mixeket kért, meg megbeszéltük itt a világ sorát már, ami a 80-as évek és a diszkó világát illeti. Rózsás József, Jozi, szuper esténk lesz.
0: Azt mondja, Krista Zoltán, sziasztok, sajnos már kamion fülkéből írok, megyek Spanyolba. Meló van, Triest környékéről kívánok mindenkinek kellemes hallójára töblögetést a mai szeánszra is, kamionos Zoli. De írta még alatta, hogy jaj, de jó, nagyon szeretem ezt a műsort. Köszönjük, Zoli.
1: Köszönjük, Cifra Zita. Igyekszünk hallgatni. Na most nekem jutottak a rövid beírások.
0: Hát mert azokat választottad. Szerencsi Tamás,
1: egymás
0: hallgatjuk
1: után jönnek.
0: A máshol nem hallott klasszikus, meg annyi jó zene a 80-as években, Harite Gábor lemez és zenegyűjteményéből. Na itt hadd mondjak valamit, mert mindenki azt gondolja, hogy nekem óriási zenegyűjtemény, lemezgyűjteményem van, egész pontosan, mert itt a különbség. Zenegyűjteményem van, az elfér mondjuk egy pár külső vinyón, amit mondjuk a tűz van, akkor magamhoz tudok venni, de gyűjteményem nincsen. Tehát mindig megveszem a lemezeket, akár egy dalért mondjuk kifizetek 50-100 eurót is, mondjuk ha egy olyan lemezről van szó, de aztán el is adom őket, úgyhogy nincs gyűjteményem. Én kiadom, nekem az a... Abban meg mindig olyan unalmas, hogy mindig egyfélét látok.
1: Hát de Gabi, te hol Ausztriában élsz, hol Győrbe, hol itt ott, ott.
0: Már én sem tudom néha, hol vagyok.
1: Vinnéd magaddal a rengeteg lemezt, hát minek? Persze, nincs is értelme. Egy bizonyos Hargitai Gábor is beírt, azt írja, hogy az AI öregítős verziója is egyben. Ugye ez még egy természetesen 21 órával ezelőtti beírás. Uh-huh. Esetleg nem
0: óriási.
1: Ismerted föl magadat a képen?
0: De, fölismertem, sajnos.
1: Ja.
0: És aztán mivel ezt a lemezt tavaly adtam ki, ezért gondoltam, hogy a kép is tavalyi, hogy annyira nem nyúlt el a szerkesztés, mert ilyen pólom sose volt, de még lehet.
1: Is nem.
0: Az,
1: de majd az eredeti képet majd mutatom.
0: Tényleg?
1: Tehát csak a háttér lett manipulálva.
0: Nagyon jó, az a jó az AI, vagy senki nem tudja, mit manipulál, hova manipulál. Én azt hittem, ott a hátsó leszetted, és akkor áradtad.
1: Nem.
0: Nem tudom.
1: Zarándok Balázs, sziasztok mindenkinek. Szép estét és jó zenehallgatást kívánok. Hargitai Gábor, jöjjenek a jó zenék.
0: Ámen. Madla, Jani, szinte már itt van a kis szombat jó zenékkel.
1: Nagy János, üdv mindenkinek. Most akkor mondok még egyet, mert ez rövid volt.
0: Okay.
1: Ligetini egyet, Gabriella, sziasztok, szép estét, nagyon jó zenehallgatást kívánok mindenkinek. Attilának és Gábornak jó műsorvezetést kívánok.
0: Hát köszönjük szépen, egyelőre akkor ennyi a Facebook. Itt ment közben egy kis alap a szisztemesektől, instrumentálva. A következő két előadó pedig Gazebo lesz a Lunatic című dallal, illetve FR David jön. Is It Magic és a Long Version, ami szintén egy nagyon-nagyon ritkán játszott felvétel.

Sophie és a My World. Úgy látszik itt a műsor első felében a hölgyeké a főszerep, mert hogy ismét egy hölgy következik. Méghozzá egy olyan dallal, ami album dal volt, illetve volt az kislemez is talán, de nem volt sikeres. Én szeretem ezt a dalt, és hát mindenki csak egy számot ismert tőle többnyire, de hát mutassuk már meg a sztárok másik oldalát is, hiszen azért számos dal sorakozik fel mindenki albumokon, illetve kislemezeken, amiket nem nagyon játszanak.

0: Sabrina menedzsere Giorgio Moroder volt, és akkor a hölgy szerintem még hölgy 18-19 körül lehetett, és lehet hallani ebben a dalban, hogy próbálják így brilliroztatni, hogy azért neki van ének hangja, hát nincs. De azért én szerintem ez egy jó dal. Viszont nem tudom, kinek volt a hallgatók közül Kelly Kwong posztere a 80-as években. Attila, nálad nem volt a falon Kelly Kwong?
1: Nem emlékszem rá, Kylie Minogue-ra emlékszem, őt nagyon szerettem, meg hát Aaron Ross, meg...
0: Kicsit másképp néz ki, igen, mint a Kylie.
1: Igen.
0: Meg kicsit másképp néz ki, mint Thomas Anders és Dieter Bohlen, de az kétségtelen, hogy az ő világában, Ázsiában az egyik legnagyobb sztár volt a 80-as években. És már meg is szólalt a Casio C7-es, mert hogy közelkezik Kelly Kwong a sárkány piacról, és jöjjön egy Modern Talking Megamix.
1: Ezt még nem hallottam.
0: Igen.
1: Ebben az előadás módban.
0: Sissy Catchet már bemutattam 2 éve kb. Hát most jöjjön ez, egy másik nagy siker volt, és össze vannak rakva a dalokat.
1: Ez egy lakodalmas szintetizátor.
0: Igen, de ezek vannak benne nagyon jók. Ez nemzetközi verzió.

0: Aha.
1: Alakul. Súlyos, azt kell mondjam.
0: Kemény. Ami a konyhában volt, mindent ütöttek. Na figyelj, most jön a lényeg. Remélem, hogy a hallgatókat nem fogjuk elveszíteni, ezért bemondom, hogy 5 perc, 35 másodpercig megy végez, úgyhogy ha akar valaki esetleg főzni egy teát, vagy ilyesmit, akkor itt az alkalom.
1: És akkor ebben a pillanatban feleződött a hallgatottságunk.
0: Hát, bocsánat, majd visszahozzuk.

0: azt nem értem, hogy ki mondta ennek a nőnek,
1: hogy ezt nem kell énekelni.
0: Igen, tehát egy. Ki hívta oda? Figyelj, panyi, panyi. Van benne egy ilyen kis agresszió, figyelj. Azért ezt lejátszod a kínain, lehet, hogy kapsz kedvezményt, nem?
1: Egyébként pont ez jutott nekem is eszembe, hogy jövő héten kimegyek a bakancsos piacra
0: keresztül. Ezt jelz le, szerintem...
1: Ez valamelyik okosnak a... Mert ott vannak ilyen biztos beüzemelt ilyen hangládák, meg ilyen mindenféle technikai cuccok, és egy ilyen pendrive-on keresztül ezt beküldöm nekik.
0: Kelly Kwong, mondd meg, hogy ó, hát kezdettől fogva ismered.
1: Ja, hát...
0: Figyelj! Majd ha elhatározom, hogy egy utolsó bulit csinálok, akkor ez lesz az utolsó dal.
1: Több megoszlató.
0: Hát igen, takarítókat.
1: Szörny ezt. Drága Hamarjani barátunk, hallotta még?
0: Nem tudom. Hát ő ugye Modern Talkingban járatos volt, de ja, szerintem idáig nem jutott, mert ez nem sok köze van hozzá.
1: Egyébként egyszer kitoltunk vele, mert itt volt nálam műsorba.
0: Igen.
1: És szóltam a barátoknak, László Zorinak, Valasanyinak, Kis Gyűrűnek, mindenkinek mondom, ilyen idióta Modern Talking felvételeket kérek.
0: És hoztak.
1: És akkor küldtek ilyen hasonlókat, mint ez.
0: Aha.
1: És azt látod, hogy Jani föláll, kimegy, visszajön, kimegy, visszajön.
0: Igen. Szereti tényleg.
1: Vakarta a fejét.
0: Szerette a Talkingot, és biztos, hogy neki azért
1: ez. Igen, ez érvágás volt.
0: De mint a popkultúra része azért érdemes meghallgatni. Nem ez tudom, hogy ez megvan-e másnak
1: Észak
0: még a világon.
1: Észak vagy Dél-Korea, vagy
0: hát melyik, ha Észak, akkor lövéseket is hallhatnak benne. Igen. Szerintem ez Cantonese mix. Nem kínzom a hallgatókat sokáig ezzel.
1: Köszönjük,
0: ez
1: Abikán,
0: volt, tehát Kelly Kwong és egy Modern Talking 80s Hit Megamix Special.
1: Most a Taps version. Jingle nincsen bekészítve, de vegyük úgy, hogy meg van tapsolva. Köszönjük okay. szépen. És nem vissza.
0: Dehogy is.
1: Tehát. Esetleg a következő buliba szerződtetni a hölgyet?
0: Hát nem terveztem, de előbb meg kéne találnom. Nehéz lenne.

0: Szóval Sissy Catch és a Good Guys Only Win in Movies.
1: Hát, én szeretem ezt a dalt.
0: Én is szeretem ezt a dalt, és még a címe is igaz. A szövegét már nem figyeltem.
1: Így van. Így van, az egyik legismertebb Sissy Catch,
0: csak
1: a filmikben nyernek.
0: Hát,
1: így van.
0: Ez igen. Na mindegy, de most ne is sírdogáljunk ezen.
1: Jaj, ne sírdogáljunk, hát hiszen hamarosan még akár találkozunk is majd a hölgyel. Ugye?
0: Október 10-én. Nem tudom, bejön az adásba neked, vagy?
1: Hát akár még azt is lehetne, de azt nem merem megígérni, mert ha nem valósul meg, akkor én is beégek, mint egyesek, de ez nem fordulhat elő.
0: Igen, igen. 10-én, ugye?
1: 10-én az arénába találkozunk majd vele, Gabi, így van, így van, így van.
0: Igen, hát az lesz az egyik buli, október 24-én a másik buli.
1: Mozgalmas lesz most ez
0: most
1: az október.
0: Most elég sűrű, igen, az az ősz, ez ilyen odavágós, de hát nekem egyébként már elmondtam így szűk körben a Facebookon az ismerősöknek, hogy 5 előadói buli után a 80-as évek vonalát ezzel most le is zárom.
1: Igen, az egyébként az a poszt az nagyon sok embert elgondolkodtatott, igen. És még engem is
0: kérdezett,
1: mi van a Gabival, mi ez a depresszió?
0: Ha mi nem csinálja tovább a Gabi?
1: Igen. Igen.
0: Hát a Gabi azért nem csinálja tovább, mert ezeket a pénzeket, amiket én ezeken a bulikon elbukok, most akkor mondom így a nagy érdemnek is, nagyon jó a szenvedély, nagyon jó minden, de azért az üzletet is kell nézni, és egy ilyen Jekyll és Hyde fejben gondolkozom, tehát a pénzügyi osztály azt mondja, hogy nem, az én fejemben viszont a szenvedély az meghajt, és az ötödik bulinál, amikor hát 3 vagy 4 veszteséges bulit csinálok, és egy, ami hozta azért az árát, az első fancy buli 2007-ben az azért sikeres volt, anyagilag is. De...
1: Na jó, de annak már majdnem 20 éve. Tehát
0: hát
1: amit ott megkerestél,
0: az
1: már valószínűleg elköltötted.
0: Nem. Az, hogy hozta az árat, az azt jelenti, hogy minden költség meg volt, és akkor még vendégül láttam egy körre a barátaimot, tehát nagyjából erről van szó.
1: És én úgy jártam, mint a Johnnal, ugye, amikor a bárból utána szóltak, hogy elnézést, de a művész úrnak még van itt egy 500 eurós számlája.
0: Kifizettem a hotelt, 1 millió forint volt 2009, és akkor Arita jó elnézést, mielőtt az urak elmennek a reptérre, szeretném jelezni, hogy a másik pultba itt délelőtt fogyasztott az úr, a művész úr ott sapkába. Jó. És mennyit fogyaszt? Hát 43 ezer forintért beviszkizett, amíg én kifizettem a rendes számlát a Dunára néző szobákkal. Hát ugye, mert adjuk meg a módját. Nehéz ez. És aki ilyenbe vágja a fejszét, az annak tudnia kell, hogy ez a közeg, aki ezt szereti, ezt a műfajt, és akár a hallgatóinkról van szó, akár a bulikra járó emberekről, az nem növekszik. Nem növekszik.
1: Hát persze, hogy nem, hiszen egyre távolabb vagyunk ettől a zenei világtól, a 80-as évektől.
0: És a koncertre járás, a Covid óta végképp megváltozott.
1: Év körül vannak, hát most 70 és 80 között van a zene.
0: Hát igen, David, Fancy 80, most voltak 80, mondjuk a Fancy nyom most egy 12 állomásos német turnét, még így zárásképp. Azt mondja, hogy jövőre mehetek nemzetközileg, azt mondja, ez nem probléma.
1: Ja, igen, mert önnála volt egy ilyen, hogy akkor most ennek vége,
0: Németországba lezárja, de külföldre megy, igen. De jó ez az energia, meg minden, de az a helyzet, hogy a 19 évvel ezelőtti Fancy, aki olyan dalt is elénekelt, amit én kértem tőle, amit soha más bulinnám, két dal is volt ilyen, az már más lenne, ha a jövőre meghívnám, szóval... Nehéz ez, nem? Mikor látod ugyanazokat az embereket, és azt mondod, hogy hát ő már nem olyan. Szeretjük a zenét, Gabi, de nem megyünk el, mert inkább hallgatjuk. Tudod, mennyi üzenetet kaptam ilyen? Gyertek, lesz élőbe kell. Szeretjük, de inkább hallgatjuk.
1: Mert nehezen mozdul már ki ez a
0: korosztály. Nem csak az, hanem mert nem akarja látni, és nem akarja az illúzió rombolást.
1: Na hát az meg a másik, igen, van egy ilyen is. Van valószínűleg egy ilyen hatása is ennek, hogy persze tök jó, hogy látjuk, tök jó, hogy ott vagyunk a közelükbe. De
0: én meg sajnálom, mert rengeteg jó ötletem volt még szerintem. Ráadásul Perúból is megkeressek, hogy csináljunk Európában egy nagyobb bulit. Nem tudom, egyszer majd úgyis elgyengülök, de valószínűleg nem Budapesten lesz, hanem akkor vagy Pozsony, vagy a környéken.
1: Egyébként rengeteg olyan ország van, főleg Európában, ahol igenis csinálnak a mai napig is nagyon jó kis bulikat.
0: Pontosan.
1: Nekem bizonyos időközönként át szoktak ilyen flyereket küldeni, és akkor kérdezik tőlem, hogy hát akkor ez nálunk ez miért nincsen. Tehát most például hirdetnek egy olyan bulit, ahol fun. Hát mi van azokkal
0: na,
1: is, ugye? Fun, Mike Marin, Dan Harrow, Fred Ventura, Sven, Ken Lass, Silver Pazolli, ilyenek fognak fellépni.
0: És nem egy lámpa van a képen?
1: Nem egy
0: az
1: lámpa?
0: A finnországi, igen.
1: Igen.
0: Az egy pizzériában lesz, elmondom neked, 30 igen? helyen, és amiatt kaptam infarktus, amiatt a flyer miatt, igen.
1: Igen? Ja, akkor ez az a,
0: ez
1: amiben
0: az
1: ott
0: a, az.
1: Jó, mert hogy ugyanaz a dátum, tényleg,
0: igen,
1: hát 24-e.
0: Persze, hát miért ne?

0: Ja. Úgyhogy bizony.
1: Akkor itt vannak ezek a band. Igen, tehát ezt szokták csinálni valóban, hogy odaérjek, hogy Kell László, igen, band.
0: És akkor a nagyanyám előadja a Hé-Hé-Gáj. Tehát igen, ez nagyjából így néz ki.
1: Aha. Bizony. Igen, most én a dátumot nem is néztem.
0: Csak a Fred igazat adott,
1: valaki átküldte nekem ezt a flyert, hogy hát akkor most ez a mi újság.
0: Na tessék, nekem is így kezdődött.
1: Mert mondom, hát a fanfan léteznek még, hát nem hiszem.
0: Hát egy vagy két csajabban.
1: Nagymamakorú asszonyokról beszél. Hát dehogy nem, hát a 80-as években voltak 30-asok, 20-as.
0: Hát igen, mondjuk nem kell számológépezni. Igen. De azt hiszem, ott az egyik lány, az vagy nő, az ment fellépni később. Aha. Meg a Babies Gangből is volt egy.
1: Igen.
0: Az a kis alacsonyabb csaj. Igen. Hát, hogy hangja nincs, azt már hallottuk, de és élőbe. Tehát megint csak nem értem, és bocsánat itt az időrablásért. Egyszerűen nem értem, hogy ha tudja, hogy nincs hangja, lehet, hogy itt a probléma. Azt gondolja, hogy most fölvesz egy ugyanolyan mini szoknyát. Még talán azt mondom, hogy jó, nincs világítás a színpadon, oké, távol vannak, kész. De hogy előadja ugyanazt a dalt, és egyszerűen vérzik a füled. Szóval borzalom, akkor inkább playback-elje le. Ő van ott, kész, teljesen jó. Hát illúziónak megfelel.
1: Meg nem bántva senkit, de így hazai van, előadó is van olyan, aki tavaly kiállt a színpadra egy rövid nadrágba, és hát...
0: Nem a 2000 forintos ilyen tigrises ventilátorral orrá előtt? Nem arra gondolsz?
1: Gyakorlatilag
0: hasonló. Akkor tudjuk,
1: miközben, miről beszélünk. Miközben, hát na, igen.
0: Jó, de hát olyan magas, mint amilyen széles most már.
1: Igen.
0: Ugyanarra gondolunk szerintem.
1: Rengeteg értékes dal így elment alattunk, Gabikám. De valami gumizenét kellett volna alánk betenni, hogy ne menjenek el a jó dalok.
0: Ez ilyen színes műsor, ritkán jövök, úgyhogy még itt megengedhetjük magunknak, hogy beszéljünk. Ilyen dalokat. Na, a Facebookot olvasom még egy kicsit?
1: Lehet, de te kezd, mert nálam az most nincsen.
0: Azt mondja, hogy Madla Jani, nálam number one lett ma estén a kínai modern talking. Esetleg bakelitembe hogy... szerezhető? Hú, Popovics Laci, figyelj, bocsánat, ez most még... Nem tudom, mi bajotok van, ez egy pompás japán modern talking feldolgozás volt, még a tanácselnök is megirigyelni a kultúrból. Hát igen. Egyébként szép estét és jó szórakozást mindenkinek, azt
1: köszönjük
0: írta még,
1: szépen,
0: Laci.
1: Lacikám.
0: Meg a műsorsávodat is köszönjük.
1: Igen.
0: Hogy ilyenekre pazaroltam. Ugye?
1: Be kéne tenni rotációba ezt a kis mixet. Na, nem hosszú.
0: Valasztján Attila is itt van, Bozó Kittivel. Sziasztok, kellemes péntek estét. Gazebo Lunatic Number One kedvencek egyik a mestertől. Igen, igen. Ritkán játszott ez is.
1: Aztán, ja igen, bocsánat, most egymásnak adogatjuk.
0: Igen, hallgatlak,
1: én meg
0: a
1: jól elhallgatom,
0: nem baj.
1: Sorolgattad itt a beírásokat, szóval igen, tehát akkor Bozó Kitti írja, hogy szép estét, hazaért a bevásárlásból, és most már fülelnek párjával, Attilával, köszönjük szépen. Még egyet mondok, Paragi Sándor, sziasztok, szép estét mindenkinek, Szeged jelen.
0: Ennyi. Nálam 46 hozzászól, 48-at ír, igen, és látok körülbelül 10-valahányat.
1: Nem nagyon vannak újak. Dibáci Tamást még nem említettük,
0: nem,
1: szerintem.
0: Nem.
1: Ő egy órával ezelőtt írt be, azt írja, hogy eddig jeles. Oh, üdv srácok, további köszönjük. Jó műsorvezetés, nekünk pedig jó
0: szórakozás. Lehet, hogy találkozunk vele
1: 10-én. Ölellek benneteket. Ja, tényleg meg is kérdezem a Tamást, hogy jönne, mert annak kérdezem. Idején voltak.
0: Igen.
1: Mi találkoztunk
0: tavaly
1: ott vele.
0: Előtt
1: akkor is voltak, meg még jó néhány évvel ezelőtt a VIP-be találkoztam vele, és ott ültek ők is, úgyhogy majd mindjárt fölveszem vele a kapcsolatot.
0: Ez pedig itt Ölvine, igen, volt alattunk, You Set My Heart on Fire, egyébként Alfonz Weindorf, és ő írta a Fancy produkciókhoz a dalok egy nagy részét. A folytatásban pedig Saragossa Band, és egy olyan dal jön, amit én nagyon szerettem gyerekkoromban, és nem tudom, hogy mennyi szúnyog volt most nyáron, de
1: volt belőle
0: a Moszkító dal az annak idején ment a rádióban, hát ez következik most.

0: ahogy szoktam, a Merit legendás rádiós, ez volt Grant Miller az elmúlt percekben, és a Sail Away.
1: És a dal, amelynek címe.
0: Ja, a dal, amelynek címe Sail Away.
1: Szeretünk, Lacikám, nem bántunk, szeretünk, ha vértem hallaná, akkor nehogy úgy.
0: Dehogy is, nem. Hát azért is mondtam, hogy legendás rádiós.
1: Gabikám, hát meglepett engem is, hogy ugye téged mindig az a szekáltak, hogy ne csak Fehérváron legyen buli, és most úgy tűnik, hogy holnap, azaz szeptember 19-én szombaton a belvárosban, a New Orleans Music Clubban egy igazi jó kis 80-as, 90-es bulira készülsz.
0: Igen, ez így
1: picit
0: van.
1: Picit avasd be a hallgatókat a részletekben.
0: Egy jó ismerősöm fölhívott, aki a helynek dolgozott, és azt mondta, hogy Gabi, nem akarsz idejönni, mert ő úgy emlékezett, hogy a New Orleans az már régóta nálam listán van, hogy szeretnék bekerülni egy bulival, úgymond. És hát éveken keresztül ott ilyen mulatos zenei videókat vettek föl. Hát magyarul a hely ki volt bérelve folyamatosan, és nem lehetett ilyen külsősöknek igénybe venni. Na most ez változott, tavaly november óta, és akkor befoglaltam egy időpontot először 5-ére, aztán ezt módosítottam 19-ére. Úgyhogy holnap lesz egy I Love Retro Dance 80-as, 90-as elnevezésű bulim, ami tulajdonképpen engem takar a zenékkel.
1: Fellépők a fanfan, tehát te is elő fogod ezt adni?
0: Nem.
1: Nem létező fellépőket behirdetünk?
0: Nem, dehogy is. Annyi, hogy van egy ilyen lemezsorozatom, ez már a negyedik résznél tart egy bakelit lemezsorozat, ez a 90-es.
1: Igen.
0: A 80-as ugyanebben bakelit verzióban a második résznél tart, és aztán a nevet innen nem egy fantáziadús névben létezik, ugye már ilyen kiadvány, de ez úgy adta magát, és akkor mondom, jó van, ezzel a névvel meghirdetem. Viszont azért Dance nevet, vagy címet kapott a rendezvény, mert főképp 90-es évek lesznek. Vagyis hát 60-40%.
1: Az hittem 60-as.
0: Nem,
1: mi lesz itt? Chubby Checker?
0: Nem, dehogy is, nem. Hát nyilván egy-egy ilyen Rocky benne lesz a képbe, de egy ilyen igazából.
1: Jó, tehát alapvetően inkább 90-es.
0: Igen, és abból a dallamos Eurodance, dance zenéket válogattam össze. Tegnap egy 4 órát gyűjtögettem olyan dalokat, amiket mindenképp leszeretnék játszani, de hát hogyha ezeket mindenképp lejátszanám, akkor egy hétig buliznak. Igen. Úgyhogy majd ott szelektálni kell.
1: Ide jönnek a László Zoli 250 darab lemezzel, egy 3 órás műsorban.
0: És milyen súlya van annak?
1: És hát ugye ott is.
0: Be minden azt.
1: Igen. A bemutatásoknak a száma az viszonylag időkorlátozott.
0: Azaz. Úgyhogy holnap ez a buli lesz. 9-kor lesz kapunyítás, 10-kor kezdünk nagyjából. Hát ez ilyen körülbelüli. Ez a Lovag utca 5-ös szám alatt van. Ez a New Orleans Music Lovag. Club. Lovag utca. Igen, ott közel a 5 percre a nyugatitól.
1: Lovagok és lovaginák, ugye? És mondták ezt annak idején.
0: Igen. Az elővételes jegyek nagyjából majdnem, hogy elfogytak, úgyhogy már csak a helyszínen lehet venni 3500 forintért, ami szerintem egy estére nem olyan rossz.
1: Egyáltalán nem.
0: A helyárai azért nem alacsonyak, úgyhogy ha valaki előtte legurít egy-kettőt, azért az nem hátrány.
1: Ja, most egyébként arra emlékszem, azt nem tudom, el lehet-e mondani, hogy neked volt egyszer egy ilyen bulidot a Dohány utcában, a Metro klubba.
0: Igen.
1: És akkor volt ott egy-két jó képességű, aki pont szemben van a közért.
0: Igen.
1: És akkor mondta, hogy
0: ilyen kocsma is volt.
1: Igen, hát akkor mi fáradjunk, és akkor ott ígyunk egyet.
0: Na, de ez miért volt?
1: És a biztonsági őrök megmondták, hogy figyelj, itt kimehetsz, de már vissza nem jössz.
0: Igen, és ebből volt egy tűz.
1: Ebből volt aztán egy kis feszültség. Jól emlékszem, akkor repült egy monitor is, de hát mindegy, hagyjuk a múltat.
0: 58 ezer forint volt, igen.
1: Igen.
0: Én fizettem ki. De nem én repítettem, azt
1: igen,
0: hozzá kell
1: tenni.
0: Nem én próbáltam ott rendet tenni, de egyszerűen nem lehetett.
1: Nem.
0: Átjártak szembe. De várjál, az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ott több mint 2000 forint volt. Akkor egy rövides, ez még a Covid előtt volt.
1: Igen.
0: Tehát nagyon extrémen túl volt árazva a hely. Igen. Úgyhogy megértem. Itt nincs ez, tehát itt azért elfogadható, meg jó minőségű dolgok vannak, de azért ez, hát jó pár 10 000 forint egy este.
1: Jó, hát elmegyünk az éjszakába, akkor ott nem csak belépő van.
0: Hát ez az.
1: Ha az ember nem akar egész este vizet inni a férfi WC-ből vagy mosdóból, akkor...
0: Meleg vizet, igen.
1: Ráadásul sok helyen még az el is van zárva, igen, hát az másért van elzárva. Szóval akkor ez van. Hát egyébként mi csináltunk annak idején egy rendezvényt, még a poptarisznya.hu indulásának az elején. Azon te nem voltál ott, mert akkor messze távol voltál, és hát akkor azért derült az ki, hogy az első kanyarba kihozták a poharakat, meg az üdítőket, meg a söröket, és utána egy szépen elkezdtek a poharakkal így beszivárogni a WC-be, és ott teleöntötték vízzel, mondta utána a tulajdonos, másnap kérdeztem. Te mondom, nyereséges volt ez? Azt mondja, nem.
0: Nem.
1: De hát nem baj, azért nem is jártunk többet egyet, mert egy alkalommal jöttünk így össze.
0: Hát, hogy a holnapi helyen lesz-e több buli, az holnap fog kiderülni, mert nem tudom, hogy mennyien jönnek. 1700 like, még több, majdnem 300 megosztás volt a
1: flyeren. Itt adás előtt azt mondtad, hogy nagyon-nagyon
0: az érdeklődés. És rengeteg, komoly, nem, rengetegen nem írtak. Ez tényleg púder. Így van, nem semmilyen púder nincs benne. Hát magam ott verném át, hogyha azt mondanám, hogy ez az így. Mindig törekszem arra, hogy ez is sikerüljön, de most attól félek, hogy lehet, hogy túl sokan leszünk. És akkor egy olyan 250-300 főnél meg kell húzni a limitet, mert egyszerűen hering.
1: Jó, hát.
0: De ne legyen így, mindegy, figyelünk.
1: Hát az elővételi jegyek majdnem már 100. le vannak korlátozva.
0: Igen. Az már le van
1: korlátozva. Nyilván több jegyet nem lehet adni, mint a hány embert a
0: igen.
1: Törvények szerint
0: hogy
1: be lehet
0: engedni. Tehát itt nem az a lényeg, hogy most keresünk még 50 vagy 100 ezeret, mert nem erről szól, hanem hogy kitermeljük a bulinak az árát, és azért magasabb érleti díj is, hanem hogy elférjünk és csináljunk egy jó bulit ennyi. Mint mindig, ez a cél.
1: Mennyivel másabb egy 90-es bulira készülni, mint mikor Fehérváron dolgozol?
0: A 90-esnél sokkal energikusabb vagyok, és sokkal vidámabb vagyok, tekintettel arra, hogy a dalok is azok, meg hát én azért akkor jártam bulizni.
1: Neked inkább 20, az a...
0: Nekem az. Az a buliról van szó,
1: ez nekem egyébként már lejött. Csak erről tényleg? Soha nem beszélünk. Igen, persze. Igen, mert jól lejátszogatott te ezeket a dalokat, oké. Okay.
0: Én szerettem a 80-as éveket, csak másképp. De amikor buli van, akkor korona,
1: akkor Kokocsámból van.
0: Nem, pont nem. Tehát nem a What is Love, I Will Survive, Kokocsámból buli lesz ez, hanem pont olyan dalokat fogok előzni, amiket ismernek szinte mindenki, de nem nagyon játsszák bulikban. Majd én most fogom. Aztán lehet, hogy a büfét fogom vele éltetni, nem?
1: Nem.
0: Szerintem sem.
1: Ezekkel a dalokkal nagyon jó hangulatú bulikat lehet csinálni, és azért a te neved az garancia arra, hogy ez jó is lesz.
0: Köszönöm, hogy ezt mondod, remélem, hogy így lesz. Úgyhogy remélem, sokakkal találkozunk holnap.
1: Gabi,
0: te is jössz.
1: Igen?
0: Remélem, most itt élőben.
1: Megyek.
0: Nézzél be hozzá.
1: 6 órakor lerakom a cseretémet.
0: Hát, ha valaki odaszalad megint, te vagy az a hajcsatilla. Én mindig hallgatlak.
1: Igen, ez nem annyira bennfentes ez a társaság, de egyébként biztos lesz, biztos, hát valószínűleg fognak jönni, de nem ez a lényeg, hogy engem megismerjenek.
0: Nyilván.
1: Hanem az, hogy jöjjenek el az emberek és szórakozzanak egy jót, úgyhogy még egyszer, tehát holnap este New Orleans Music Club, és a cím az pedig
0: Lovag utca 5,
1: a nyugati környékén van.
0: Így van. Könnyű oda találni, nagyon gyalogosan. És várunk mindenkit. És a dalokból egy kis ízelítő, hát egy óra múlva kávé itt, a Poptarisza.hu.
1: Mert hogy a műsorod ma is úgy fog második alakulni, fele, hogy az utolsó órában csak
0: igen.
1: 90-es, előtte meg úgy bele
0: többnyire, tehát így a buli hangulatát próbál megidézni mondjuk olyan 10:30-11-től.

Facts and Fiction, Melody Damour, egy dal a 80-as buliainkról, nyugodtan mondhatom. Ez pedig már a tengerpart, Gibson Brothers és a Blue Island.

2005-ös felvétel Axel Breitung produceri munkái alatt. Ez a Gibson Brothersnek egy olyan albuma volt, ami nem volt promózva, sokan nem is tudnak róla, de egy nagyon-nagyon jó lemez. És akinek jó füle van a 90-es évek dalaihoz, hallhatja, hogy a háttérben a DJ Bobo vokálok ott szólnak.

0: Egy méltatlanul elfelejtett énekes a 80-as évekből, a Stock Aitken Waterman kompániából, ha mondhatom így, Sinitta és a Cross My Broken Heart. Volt legalább négy kis lemeze még ezen kívül, ami sikeres volt.
1: És utána mi lett vele, elment ő is ilyen jazz énekes nőnek, vagy? Mert egyébként akik a Stock Aitken Waterman közelében például voltak,
0: Rick Astley,
1: Rick Astley, Kylie Minogue, azok egy idő után, ahogy ez a diszkó műfaj kiment,
0: hát azért a diszkó műfaj, hát igen, mert sikeresek akarnak maradni. Hát
1: ez Chris Norman, ő mondjuk bolemes volt, csak ott is az történt, hogy aztán egy idő után vége
0: lett. Hát ott az erotikus Daviddel összeálltak, csináltak egy-két ilyen keményebb, ilyen rockosabb lemezeket, de maradt a stílusánál végül is ő. Sinitta is fellépegetett, stb. Nem tudom, pár évvel ezelőtt láttam, teljesen jól néz ki, és jó nyomja. De hát az egy más világ azért, ez az angol vonal, tehát ez Európában azért nem. A diszkotékákon nem tűntek ezek az előadók föl, ami mérvadó volt ugye az európai vonalra a 80-as évekre nézve. Nem tudom. Hát azért megvannak ezek még. Hát. Thomas Anders és Dieter Bohlen viszont még nem volt. Ma akár onnan nézzük,
1: legalábbis
0: nem volt.
1: A saját jogukon.
0: A saját jogi nem volt. Igen,
1: tehát
0: volt
1: kínai
0: egy
1: változatban,
0: kínai
1: dél-koreai változatban.
0: Made in China-s volt, ugye? De most jön egy eredeti. Egy UK mix, egy extended elvileg, ha hihetek a saját írásomnak. With a little love.

0: máshol alig vagy egyáltalán nem játszott dalok és exkluzív verziók a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenéiből itt a Best of Diszkóban.
1: This is the first step.
2: This is the first step.
1: 35 év után, úgyhogy nem volt színpadon, ez október 24-én Fehérváron el fog hangzani, mert hogy ott lesz Keron, mint speciális meghívott vendég, Ken László, Fred Ventura és Gianni Durante mellett. Ez pedig az Out of the Night.

Dan Hero és a 87-es Don't Break My Heart című dal, ami jövőre lesz 40 éves. És amit Dan Hero többi sikerével együtt Tom Hooker énekelt. És hát az előbb elhangzott egy szignál, hogy még egy óra 80-as évek, de ez itt mondom el, hogy nem teljesen igaz, mert hogy kisebb energikus dalok következnek, aztán bepillantást nyerhetünk a holnapi hangulatba, mert hogy hoztam pár olyan dalt, amit holnap is le fogok játszani a bulin, ami már-már 90-es évek is.

Sandra és DJ Bobo duettje, Secrets of Love. Ez pedig már Ice MC és a Music for Money. Micsoda csúnya dolog.

Dr. Albán, Masterboy, Le Click, Melanie Thorntonnal, ugye a Labusból, illetve a Culture Beat, az elmúlt négy dal előadói. És még maradunk ezeknél a dallamos 90-es daloknál.

0: Do You Really Need Me 98-as verzió, ez a Kibi Caps. Előtte volt Alexia, aztán Sound Lovers, Basic Element, illetve David Lyne Bambin a remixe, valamint az E-Type. Attila ír valami elköszönő mondókát, azt mondja, hogy pöttyögi a betüket is, elköszönő
1: hát
0: ír.
1: Lassan ilyenkor itt már én is a Music Story-ban megszoktam írni az elköszönő szöveget. Ez most is így lesz, de hát ha már bekapcsoltál, akkor Gabikám, engedd meg, hogy megköszönjem neked a hallgatók nevében, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
1: És ezt a Best of Disco külön kiadást elkészítetted. Szerintem ennek is ugyanolyan sikere volt, és lesz még majd a visszahallgatások folyamán, mint a legutóbbinak.
0: Úgy legyen. Úgy, mindig igyekszem valami újat mutatni, és ez a lényeg ennek a műsornak.
1: Igen, ez feltűnt, és azért is beszéltünk az utolsó egy-két órában már kevesebbet, mert annyira jó dalokat raktál fel, hogy nem akartuk szétbeszélni őket, és így közben
0: hát
1: figyeltünk.
0: Köszönöm. Nehezen viselem a dicsérnek, köszönöm szépen. Jó, aki meg táncolná egy jót holnap, és elfelejtené ezt a kissé beteg világ jelen dolgait,
1: igen,
0: az jöjjön el a Lovag utca 5-be, a New Orleans Music Pubba, mert holnap csinálunk egy önfeled bulit.
1: Hasonló dalokból.
0: Hasonló dalokból, igen. Tehát energiában nagyjából ez a szint lesz, igen. Hogy létszám mennyi lesz, nem tudom, de jó, ha minél korábban jönnek az emberek, mert hát korlátozott a befogadó képesség.
1: Bizony, bizony. Gabikám, még egyszer köszönjük
0: én
1: szépen.
0: Én köszönöm a hallgatóknak is, neked is, meg Katának is, meg a kókuszkocka gyárnak is, meg mindenkinek.
2: Igen. Egészségetek.
0: Úgyhogy kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, és akkor szerintem még idén jövök, de nem fixálom, majd Attilával ezt megbeszélem a részleteket.
1: Köszönjük szépen, jó éjszakát.
0: Jó éjszakát mindenkinek.

qualcosa s'ha da fa. Provo dimmi salva, non l'abbiamo mai fatto.

Volíme v ní. A volíme v ní. A volíme v ní.

0: Diszkó. Diszkó. Találkozzunk legközelebb is itt a poptarisznya.hu-n. Itt a poptarisznya.hu-n. Most a poptarisznya.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
1: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem Bétót László. Dynamite.
4: Nagyon szép napot mindenkinek. Kezdődik a Bétósó. Sok-sok zenével, humorral, újdonságokkal. És természetesen a szokásos kapcsolással, hiszen a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu a mai alkalommal is kapcsolódik, és ott is forognak a jobbnál jobb zenék. Aki velem tart, remélem jól érzi majd magát ezen a délelőttön is, ami az időjárást illeti barátságos, igazi nyárias, aztán majd egy picit elromlik holnapra, vagy már ma délutánra is akár. De hát mit várjunk szeptembertől? Minél tovább tart ez a barátságos nyárias idő, annál jobb lesz az embernek a hangulata, és megőrzi a vidámságot, a jó kedvet, mert a napsütés az egy nagyon fontos tartozék az ember életnek. Fontosak a színek. És hogyha süt a nap, akkor mindennek más a színe. Ha beborult és felhős, bár én azt mondom, hogy jó jönne az eső változatlanul, akkor minden olyan szürkévé válik. És az embernek a hangulata is olyan lesz, mint az időjárás, olyan szürke. Remélem, akik velem tartanak ma, azoknak jó lesz a hangulata, sőt, talán már most is jó. Szóval kezdődjék a Bétósóit a poptarisznya.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.

Egy aktuális zene. Bár az év minden napján lehet játszani, annyira jó. Ez az Earth, Wind & Fire és a dal a September.

Ez volt az Earth, Wind & Fire, és ez volt a September. Egy olyan dal következik, amelynek az eredetét Bobby McFerrin játszotta, és ő bizony semmiféle hangszert nem használt a száján és a különböző kezeivel előállított ritmusokon kívül. Nem voltak más hangszerek benne, és ez a dal nagy sláger lett. Ennek feldolgozásához több hangszerre volt szükség, és persze az ötletre, amely a Happy Gang nevéhez fűződik. Jön a Happy Gang! Légy happy. Ez a Happy Gang.

0: Bill Haley dala volt ez anno a 50-es évek végén, aztán Ringo Starr is elénekelte, meg kedvet kapott hozzá. Ez volt Ringo Starr és a Rock Around the Clock.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: És ez már a Rolling Stones. Három dal erejéig, három korai sláger, és egy

Ez volt a Come On, ez volt a Rolling Stones. Az első igazi nagy Rolling slágert a Beatles írt annak idején Lennon és McCartney szerzeménye, az I Wanna Be Your Man, amit elénekelt a Rolling Stones is, és ezzel felkerültek a slágerlistára.

I Wanna Be Your Man, ez volt a Rolling Stones a Beatles dallal, és ezzel felkerültek elsőként a slágerlistára. Az első Rolling Stones dal tehát egy Beatles sláger feldolgozása lett. Ez pedig már a Not Fade Away, és még mindig a Rolling Stones.

Ez volt a Not For The Way és a Rolling Stones. Adam Kiri írja, szép napot kíván mindenkinek. Az idő csodálatos, és immáron mondhatom hagyomány. Minden szeptemberben az egyik adás, amit tuti, hogy végig

fogok hallgatni elejétől a végéig. Ebben segítségemre van a táj és egyéb más sok jó dolog. Már csak a jó zenék hiányoznak, de ezt Laci intézi. Szóval kitartás mindenkinek, aki dolgozik. Én azt hiszem, hogy aki dolgozik, annak tényleg kitartásra van szüksége, hiszen az idő zseniális, és mindenre gondol az ember ilyenkor, csak nem a munkára. Adam Curry, egyszerűen imádlak, hogy miért, nem tudom. Minden esetre teli találat volt a Rolling Stones. Nagyon szépen köszönöm. Szerencsi Tamás, Adam Curry, kellemes időtöltést kívánok, Bajer Imre pedig. Szia Laci, szép napot kívánok mindenkinek. És akkor most jöjjön Robert Palmer.

Miután Kirinek a kedvence a Rolling Stones, no meg nyaral élvezi a pihenést, úgyhogy legyen csak neki kizárólagosan még egy Rolling Stones, a korai Rollingok közül tán az egyik legszebb. It's tears go by.

0: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétó László műsora a poptarisznya.hu-n.
1: A Rolling után már is itt van John Parr. Öt perc múlva lesz 3:10. Ez a St. Elmo's Fire.

You Should Be Dancing, yeah. Ez volt a Bee Gees. Egy amerikai banda következik, 1989-ben alakultak Miami-ban. Ez a legnagyobb slágerük, ez a Dance the Night Away és a Mavericks.

Ez volt a Mavericks. És ez már az M. És a klasszikus pop music.

Ez volt az M, és ez volt a Pop Music. Egy felejthetetlen barát következik, Komár László. És már is itt van Amerika legszebb asszonya, és Komár Laci.

Ez volt a Dan Dan Dan és a Status Quo. Két dal erejéig egy zseniális énekes Gilberto Sullivan.

Gilbert O'Sullivan Írországban született, Írországban is él, és 79 éves ez a dal, ami az előbb szólt a Claire, az 1972-ben készült. Ez pedig egy esztendővel később, 73-ban. Ez a Get Down, Gilbert O'Sullivan.

0: Gilbert O'Sullivan sok-sok nagy sláger tulajdonosa és előadója. A 70-es években ontotta a slágereket, ez is a 70-es évekből való, pontosabban 1973-ból. Ez volt a Get Down.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.

Egy kicsit szomorúbb a hangvétele Kamionos Zolinak, azt írja, sajnos elérkezett ez a nap is, menni kell dolgozni. Vége a nyaralásnak és a pihenésnek, ez van a mai nap rakodással telik, és utána Bordó az irány. Mindenkinek kellemes csütörtök délelőttet kívánok. Erre a napsütéses, csodálatos napon Kamionos Zoli. Zoli, tudod, az a helyzet, hogy a jó az nagyon hamar elmúlik, és nagyon nehezen jön el a következő, és azért bizony meg kell időnként szenvedni. Jó munkát, Zoli, vissza az életbe!

Goombay Dance Band. Seven Tears.

Ez volt az egyik legnagyobb slágerük, ez volt a Squeeze, és ez volt az Up the Jackson. A 70-es években alakultak Londonban, 74-ben pontosan. 82-ig játszottak együtt, aztán feloszlottak, 85-ben újból összeálltak, majd 99-ben ismét elhagyták egymást, 2007-ben pedig újra összeállt a csapat egy koncert jóvoltából. Ez volt az elmúlt percekben a Squeeze. Thin Lizzy. The boys are back in town.

0: Öt olyan zseniális zenészek játszottak a Thin Lizzy-be, mint Gary Moore.
1: Flashback.
0: Smokey Robinson. The tracks of my life. Of my tears.

E klasszikus dal Amerikából, Smokey Robinson és a Miracles. Egy újabb klasszikus a világ minden részéről. Ez a Free. All right now.

0: Ez volt a Free, és ez volt az All Right Now.
1: Egy újabb dal itt a poptarisznya.hu-n.
0: Pet Shop Boys. It's a scene.

0: Most a humoré legyen a főszerep, Böröcki József következik először, és a jelenet, amelynek címe Kabaré klasszikusok.
1: Milyennek találják kabarénkat külföldön? Íme néhány vélemény. Radio BBC London.
2: Ladies and gentlemen, the Peck's time blow from a give mind, the sick back duff duff at Holland and blah blah blah. One man ago named Stu Goop, Mr. McAplin in Los Angeles, Mr. Ronald Reagan is not fair with the Olympic game. To wind us it, you will be gone flying in this country, then South Africa, a Bartley, comparison of bikes, tip, people of hotels. A woman got nine, what did they say, work, built, Lagan, Yorkshire and Berkshire and online, seaside, offside and Uckerside. You can find me. Thank you very much. Budapest. Yesterday, today morning, it paid standing the 15 years old cabaret, the very, very big cabaret in the world. And the congratulations from the Mr. Woody Allen today, a Pakistan of the good line, this and what is this? This MacTeeters who's and what is this? This is a somebody's, you know, back. Tom. And Mr. What is this? This is a bus and Mr. Martin is a boss. Yes, yes, yes, man. Mr. Frederick Martin and President Janusz Kadar make the very, very good cabaret in the communist cabaret in the East Bloc. This is true. This fantastic little nice man, Mr. Vitrai, hello, Tamás, Mr. Vitrai. Oh, no, Dezser, not Dezser, oh, Tamás, yes, I get line, Mr. Copper, the Sir Copper, the Dezser, is that? No, Dezser, Istanbul, Dezser, no. No, only the two, only the new star is the football Mr. Martin Esterházy, and this is a cabaret.
3: Já neslím, hodil jsem a tam, já mě leda nikam nechvátám, ač právě nemám měst, tušíš jezi na ramno, díku nakloní, záchy nakloní, proč mě přištipní, přehýřej, a vím duch námedy vážný, no, až nesměl, ano, horáky, a trudně podro počistky, já jich no, hodím já. Budapest, maďarský kabary reprezentar Guderákom, Lajušoma, a Elipsilonom Ňomia Kroháčor, Blažej doktor Inkát, v nejpštadionu. Na Súre, veľká talentovári Andrášom Kernová Šopánka a törpevári robota v báne a fiúka báňa bandolko. Kuda Frischmeier, kezet, kit érdekel? Haló, Weiner lakás, haló, Belvárosom, a baromi ronda Norvég teflonoka. Haló, Vasedén, nemám, hanyol verni lejövtárs, nemám, tak kivehető ajtó nemecké turmixová masína. Józsi, hol vagy? A Branka, Józsefem, Sasome, Nási, Humorom, Fesztiváli, Dava, reprezentári Györgyöm, a Márkosom, a Nádosom. Izzad a lábam, itt a tényállás. Tak, tak, a pisivá, kakiga, húgyos Józsi vagy. Nyemám pamutgzokni, nyemám. Éto. Eto tényállás, a poénom Palicskova, Peter Diva, a Sándorom Novabácki, a Vélka Csena Rádió Kabaréva, Selmecová a Sinková. Röhög az ország. Mikrofonám a Szepesi, jönnek a csehszlovákok. Jönnek a csehszlovákok, nyisto szalámi. Nyisto buznyákovi. A poszpisi na buli, amerikáni hokejovi, puckosi zivinyi nazovádi, uvoldoványi, csehszlovénszki, buperniki, zapátka, az anyád. Děkujem, pekně, nasledano. Madame, mademoiselle, monsieur, le rangé 23 à Cours-en-Berlin, dont j'ai marvé le partout, tant qu'on se l'a refugié, rue de mon Saint-Pan. Allô, ton monsieur de Washington, petit Madeleine, Jean Valjean, monsieur David Douglas, à le rangé quelle heure couscous de pendu la Bernard Buffet. Oui, alors je sens le pont, Budapest. Le cabaret de la radio hongroise, Kenza, monsieur Frédéric Martin, avec ses collaborateurs d'habitude, faut toujours rire. Alors, je suis tout cabaret à Frédéric Martin, que si ses amis, beaucoup de succès et bonne chance. Monsieur Teddy Farkashazi, Mitty Girard, Odichiviak, lexicon Hachacha, Nevet, lexicon monsieur Georges Timard, et la monsieur Miklo Kaposhi, la sympa de Karinti, à la Yenne Louisa, la Irtaneb Sabachok, comme ci, comme ça. Et la magnétique Robert Koltai, la Schmar de Family, Choka Chalad, oui. Choka Chalad, Chochi, oui, oui, madame et monsieur, Chochi, le rendez-vous, la Helte Sparzela, au revoir.
2: Meine Damen und Herren, und jetzt die Deutsche Rundfunk brachte Nachrichten. Der tschechoslowakische Außenhandelminister Bohumil Staša wurde heute von indischen Ministerpräsident Frau Indira Gandhi empfangen. USA, Libanon in Israel zu meinem Kindesitten. Budapest, meine Damen und Herren, heute in der weltberühmte ungarischen Radio Kabarett 15 Jahre alt geworden ist und wir begrüßen den Direktor und Diktator Friedrich Marton und die ganze blöde Mannschaft, ja, und noch dazu den neue Generation, den Degeneration mit den Orschewen Verzsülésen Stefan Verebes, ja, der ungarischen Stefan Verebes und die, dazu kommt der psychologisch, der German psychologisch, der größte Psychologe, Herr Autbauer und Franz Schlitzenberg, ja. Und, jawohl, meine Damen und Herren, die Porzellan, wir gratulieren in großen Festspielen und Tunjog Matolcs und Abad Salog, wohin kommt immer der Radio Kabarett dazu. Die ungarischen Salami und die Radio Kabarett ist sehr populär. Herr Moldova mit dem Kossuth-Preis sagt immer zum Minister, der Kurva anjadert, ja. Meine Damen und Herren, und noch eine Frage, dass, wie viele Jahre alt bist du, Hanja Schwalt? Das im Antwort ist dann 28, Huston Jolscher, das sagt immer den Georg Siladi. Und also die ganze Kabarett ist eine großartige Sache, noch eine Losung, so ist das Leben und Bahn soll die Ball hart vor Gott ihn geben.
4: Говорит Москва. Я стою с тобою, Алёшка, Серёжка, Кишёшка. Алёша идёт в кино. Алёша апья кочегалом. Казан фьёте, габюлька, рис нет ебать. Вот вот так вот из ним редке. Нежте, утесте, учесте, о ком и варьетесте. Нюкья бьюда пест. Венгрия, кабаре, иншкяля метро, нове шкяля метро. Кошку и мишку, бабочки и мамочки. Товарищ Мартон, иди сюда. Прекрасная Габари, Венгрия, социалистическая юмора, куда в Венгрии люди очень много регни и только очень мало работать. Да-да, что это проблема? Не ангора проблема. И что это карандаш? Pelikan Karandaš, Galina Gurigaja, Natalia Pinskaja, Čičija Babaja, Momašo Kašo Maš. Внимание, čoloveki, galgašum gabari, a gabari očen harašo, i škalo gope, i gum gope, antifašisti, nikto ne odsutstvuju Vladivostok, Sevastok.
0: Börő hangja és a humora egyszerűen fantasztikus volt. Következzen Fábri Sándor és a Lichthof ördöge.
5: A szilveszter a házi bulik nagy ideje. A 60-as években ez egy külön műfajt jelentett, annak a kis szabadságfoknak, ami volt, egy kifejezési formája volt a házi buli, ahol egyetlen egy helyiség körül alakult ki igazi turbulencia. Ez volt a kis klozette. A klozettébe amúgy nem lehetett bejutni, mert ott dugtak. Tehát először a vázákat rössentettük tele, a bátrabbak a gangon, a merészebb, akrobatikus hajlamúak az ablakból. Na most volt egy haverunk, ahol sokat jártunk, a papa ilyen barkács hajlamú légköbméter ember volt, minden négyzetcentiméter be volt így polcozva. Na most egy idő múlva már picit imbolyogtunk is, és ha mégis bejutottunk, a fajansz elkezdett kevésbé érdekes lenni. Először alul a csizmákat töltöttük föl, majd jött a csávó imbolyogva, azt mondja, megy rá körömcipőre. És akkor így próbáltunk a negyedik sorra fellőni. Annak idején még nem ismertük az Eltűnt Fridláda fosztogatói című filmet. Hát itt egy komplett kalandsort élhettünk meg. Akkor az ember, ha nagy nehezen rá tudta magát illeszteni a klozetre, nagy nehezen berigliszte, akkor jobb oldalról a fürge ujjak teljes évfolyama ledőlt, balról pedig az olcsó könyvtár. Egy kis fújtatás után az ember ezt feldolgozta, Ja, már amikor belépett, a lustafával fejbe nyomta magát. Tehát ez így kezdődött, és egy kis idő múlva keresztbe bezárult a 3,5 méteres pókhálózó, ami még annak idején volt. Mikor már úgy gondolta, hogy megérett a helyzet, akkor halk zizenéssel két csehszlovák síléc így belefúródott a feje fölött az ajtóba, majd elkezdtek pilinkélni az apró darabok, kisebb seprők, síbakancsok, mi egymás. És amikor már-már azt gondolta az ember, hogy hát valójában rátérhet a fő motívumra, akkor méltóság teljes döndüléssel a sílécen megérkezett a disznóbőr hajókoffer. Ami üresen is 60 kiló volt, tehát ha mentünk Balatonra nyáron, akkor a déli pályaudvaron a hordár rögtön közölte messziről, hogy küldöm a kollégát. Soha többé nem láttuk, mert azt, ha még telepakoltad, akkor meg is őrültél. Na most nyilvánvaló volt, hogy előre a klozetet már soha többet nem lehetett elhagyni. Ha szerencséd volt, a vasalódeszkát leakaszthattad, kinyitottad a szellőző ablakot, és a vasalódeszkát 3 emelet magasságba áthelyezted a másik oldalon lévő fürdőszoba ablakba, és ott, mint Errol Flynn a héttenger ördögében, az ergebaszó hidegbe átküzdötted magad, de a fürdőszobába se lehetett bejutni, mert ott is dugtak, tehát álltál, mint Fantomas a 3 emelet magasságban, és halk mongol munkadalok éneklésével próbáltad felhívni magadra a figyelmet. Na hát mindezt csak azért mondtam el, hogy vannak kalandok a mindennapokban is.
0: Egy jelenetre még van időnk, Böröcki József és Usztics Mátyás a két szereplője a jelenetnek, Amerikaiak baranyában. Ez a jelenet címe.
6: United States, well, we are here in Hungary, Soviet Union, Czechoslovakia, together, army control, time is over. Coordination point, control 747109, over, Bakony Polishka, yeah. 213 are Dustevel and Chesnek. Yeah, what we can say intercontinent ballistic rockets, hand granite, Mr. Kalashnikov, Stalin Orgona, and certainly Molotov cocktail. We have here nothing in COCOM list. Does it pick fondling and have to say it back one time?
7: Mi van olaj vagyok? Mit tudósol itt jó ember? Kelemen főad nagy vizsgáló előjáró. Mi az a V betű a sapkádon, kis ember? Vadliba ősbe vagy te? Mi az a V betű?
6: I am Major MacArthur from United States Military Control. MacArthur.
7: Várjál, kisgyerek, ne adaljál, mert egy büdös szót nem értek ebből az egész. Hogy áll itt előttem? Tegyél a lábát, hogy a vakondok agyrázkódást kapjon.
6: I am MacArthur, MacArthuring.
7: Lőthöz csapnak, mint Luther a tintatartó, te.
6: Second fine. Yes,
7: milyen
6: sir.
7: Milyen MacArthur? Kérem, főad nagy vagyok. Mi a pálya?
6: Yes, sir.
7: Mi van, megkegő? Hol a kev, ott nekem egy kecském, tudod-e? Milyen?
6: Yes, sir, my actor makes
7: milyen
6: it fine.
7: Milyen sző, ne magyarázzam, a filodánként borotválkozom, előjárók vannak.
6: Can you tell me, please, where can I telephone to Washington? I must telephone, please. Can you help me?
7: Telefon, ne legyél szemét, most menj a bokolba, azt telefonálj egyet.
6: Excuse me, Mr. Pinatora, please, can you tell me how many...
7: Nem értem, ez milyen tájszólásban bekeg meg a jó ember. Ezt bevonultak reggel Kisvárdáról a Dakoták, azt se értettem, de ezt pláne.
6: I am from United States of America. How much rakéta is to fly?
7: Rakéta? Ez póliót, ez nem sietecsém. Nincs is semmi gond. Várja, nagy ember, add ide a bekegő csak, ide a főad nagybácsinak. Figyelj már. Ezt nem értem, ezt jelentem, ezt nem értem. Átállok a Kossuthra, várj. Halló, sasmadár! Itt Sárga Rigó. Ő nagy eftás, jelentem, kémet fogtam. Rettenetes ruhában egy olajbogyó harci sapkában. És oda? Értettem. Amerikai megfigyelő? Hújújúj. Ez valami titkos nyelven visszafele beszélt. Leöntöttem egy tintával, úgyse értem. Értettem. Kérek engedni, bocsánatot kérni. Ja. Vége. Figyelj, jó ember. Hogy is mondjam? Izvinyítje minnyá. Jézus Mária, ez meleg volt, ha nem figyelek oda, megnyerjük a harmadik világháborút.

0: Most érkezett a szomorú hír. Elnémult a mikrofon. Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon.
1: Esőszagú kabátban.
0: 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas magyar blues énekes.
1: Arcú szeretője, ott marad az ágyban.
0: Egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg az énekes.
1: Sosem

Daar weer Jula. November 8 Budapesten született. Egy focizás közben szerzett sérülés után bal lábát 11 évesen amputálni kellett. A kőbányai sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását, majd később, mint jazzénekes, a Napsugár, a Wanderers és a Lloyd zenekarokban énekelt. Első komolyabb együttes a Sirius volt. 79 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Banddel, később viszont az együttes állandó tagja lett. 1981-ben kapott filmszerepet a Kopasz Kutya című moziban, Szomjas György filmjében, aminek zenei anyaga csak 12 évvel később jelenhetett meg lemezen. 1983-ban még szélesebb ismeretségre tett szert. Torda táltosként szerepelt Szörényi Levente Bródi János rockoperájában, az István a királyban. Deák Bilgyurára emlékezünk, aki 77 éves korában hunyt el.

1983-ban kezdte el szólópályáját, Rossz vér címmel jelent meg első albuma. 1984-ben a Budapest Sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki így vélekedett róla: ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. 86-ban újabb album. Bill és a Box Company néven Bencsik Sándorral, a P-Mobillal és a P-Box egykori tagjával alapított együttest. Egy évvel később, 1987-ben Deák Bill Blues Band frontembere lett. A bandával fellépett Dániában és Nyugat-Németországban. Az utolsó szóló lemeze 2009-ben jelent meg, a Király meséi címmel. A magyar könnyűzenei életet gazdagító eladó művészi pályája, a magyar blues ikonikus alakjaként elért sikerei évtizedek óta töretlenül népszerű. Művészi tevékenység elismeréseként 2022. márciusában megkapta a Magyar Éremrend tiszti keresztje kitüntetést Áder János akkori államfőtől. Egy hang, egy ember, akit nem felejtünk. Meghalt Deák Bill Gyula. Néhány dallal ráemlékeztem az elmúlt percekben. Ez a Rossz vér.